0: nem felejtettem el.
1: Szerettek
0: titeket. Minden műsorotokat szeretem.
1: Vezetés közben hallgatom a legfőbbet.
2: Jack, Jinju, Do, Cole.
3: Hey, what's up? We are DNCE.
4: Százon szól a rádió az autódban.
5: Korona FM 100.
4: Itthon vagy.